0: Centcom, I'll be 1060.
1: Roger.
0: I'll be on West Hugh Goodwin, Edward 47, Nora 5 Lincoln. Edward 47, Nora 5 Lincoln.
1: Edward Nora 7, Nora 5 Lincoln, Kayla Ingram, the coast, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060, 1060,